0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg köztük pedig az ifjú anyuka Lady Gaga a folytatásban, akinek kiderült, hogy kislánya született, Rose Bean-nek hívják. Sok boldogságot, jó egészséget nekik. Lady Gaga, abrakadabra, az igazi mai slágerek között.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig továbbra is lehet gyűjteni, és ha valaki most megkérdezi, hogy milyen kulcsokat, akkor megkérdezem, hogy hol járt az elmúlt hetekben? Hát a konténerhez, a Rádió egy konténerhez való kulcsokat, amik közül az egyik nyitja is majd a konténert, és aki ezt a kulcsot megszerzi, és ki tudja nyitni a konténert, mindent megkap tőlünk, ami a konténerben van, és hát azt tudjuk, hogy több százezer forint értékű szerszám csomag mellett van benne például 1 millió forint értékű utazás, meg többek között egy autó is, csak hogy azért azt se felejtsük el. Szóval kulcsvadászatra fel továbbra is, az igazi mai slágerek között pedig Regál Lilian, ez a Hear Me. Kellemes éjszakát mindenkinek, és jó rádiózást!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Egy újdonsághoz mit szólnánk? És egy nagyon jó újdonsághoz, és ez most tényleg nagyon jó. Amikor először meghallottam a zenét, akkor nekem az volt az érzésem, hogy fú, na akkor ezt most még egyszer, még egyszer, még egyszer, még egyszer, csomószor meghallgattam egymás után. Nagyon jó! Lost Frequencies, Live It All! Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, sőt, a következő órában próbálok még ráfejelni erre az órára is. Hozok egy csomó újdonságot, Lloydtól, a Rádió 1 DJ-től, Cookie-tól, a Mertig Erikstől és Ed Sheerantől is. Hozok olyan nagy kedvenceket, amik elképesztően beváltak, mint Marshmallow, Emily és a Friends, a kezdésben pedig Kamrádot a Be Mine-nal. Jó kis óra indul, pár percen belül újra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
3: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüst ionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális rejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogyha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, ahol rengeteg baktérium van, a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, jó rádiózást, jó munkát, ha esetleg melózni kell. Aki úton van, kitartást, jó utat, bármi info van, vagy csak egyszerűen csevegnénk. 0620-311-111, pont jó erre ez a szám. Accent jön, szerelme a Misha Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lesz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, megállás, megszakítás nincs, az igazi mai slágerek viszont változatosan pörögnek egy óriási nagy, már-már klasszikus kedvenc után. Egy igazi újdonság, amit választottam. Martin Garrix és Ed Sheeran párosa, igen, a Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a hazaiak közül a Halott pénz és a máshol, amit bekészítettem. De érkezik az újdonságok közül Alex Warren is majd, a kezdésben pedig Loi és a Get Lucky.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

kellemes éjszakát, vagy aki már elkezdte a napot, azonnak szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Én felelek ebben az órában is a legnagyobb kedvencekért, és nem hibázok. Robin Schulz újdonsága, Better Times, amivel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Hey, ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki január 2-ára a Bahamákra foglalt magának egy koncertet, mármint fellépőként, hogy fizessenek is neki érte? Alex Horan. És nagyon okos a január 2-ára, szóval a szilvesztert még jó ki lehet pörgetni. Amit egyébként most jól hangzik ez így, de igazából Las Vegasban tölt, ott is koncerttel, szóval a január 1 az javarésze kiutazás lesz, pedig hát azért milyen jól hangzik, így röviden elmondva. Mondjuk hosszan is, de azért melós lesz neki. Most viszont az igazi mai slágert hozza Alex Horan, Fewer Dreams itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Diák csapatokat várnak az Ománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zoománia vetélkedőjére. Az állatok világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napi program sorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap. Mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Mezőkövesden a Hajdúráfis János mezőgazdasági gépmúzeum, a Matyó múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozott a Kulturális Örökség napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mehatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BON. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
6: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüst ionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rá segítünk a gyógyulásra. Ez úgy úgymond újdonság, ez a targeting terápia. Ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit. Tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, akkor rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg 11 perc 5 óra után szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 19-e van, Wilhelmina névnap. Azt a mindenit, hát csak boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy jöjjön most Kám rád, és egy nagy ölelés mindenkinek, pazar a dal, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Jön a Hug Yourself!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempót is, és stílus most tartom, viszont most Martin Garrix-el a folyadásban. Egy nagy klasszikus az Animals, ami érkezik. Aki pedig a telefonszámunkat még nem mentette el, az mindenképpen tegye meg, mert továbbra is folytatódik a rádió. Egy konténerjáték, lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig a konténer teljes tartalmát megnyeri majd. Ez a rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Az időjárás az úgy tűnik, hogy nagyjából a tegnapihoz hasonló lesz, ilyen 24 fok, picit felhős, de alapvetően napos idő. Vasárnap pedig akár már 26 fokot is mérhetünk majd. Bibi Rexa a Faithless dallal és a New Legion-nál folytatja mindjárt a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
2: A tudásperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig ezen a hétvégén is óriásit mennek. Regál Lili is több helyszínen fellép, az Instagram ott a pontos lista. Ez meg az újdonsága, Hilmi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai buszmegálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye a miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024. októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztat a Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éven nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fennfagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntermi játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Nagy szép reggelt, jó hétvégét, jó szombatot, jó korán is van. Minden mellé, ha már a jókat sorolom. Egészen pontosan 6 perce járunk 6 óra után, és mondok akkor még egy jót. Az igazi mai slágerek közül Blondist. A neve Walker onnal indítom már is, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Na kezdjünk bele a reggelbe.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mely közül pedig Loit választottam, aki nem csak Németországban megy óriásit, meg hát nyilván Magyarországon, hanem mindenhol Európában, Közép-Európától egészen Franciaországig aranylemez már a legújabb dal is. Loi, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazincz Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportversenyt tartanak Fóton. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a BÓN. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségek. Élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincz-Barcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincz-Barcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincz-Barcika 5 játszmában maradt alul a Finókaposvárral szemben. Számolt be róla a BÓN. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Bozari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó ez a dal! Taylor Swift itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, a Fogyarázsban pedig Rádió 1 DJ-k, akik ma este is jönnek, hiszen lesz diszkós itt, World is My Radio Show, meg hát ne feledjük el a live mixet sem, már délután 5 órától pörögnek az igazi mai slágerek. A Stereo Wax pedig most DJ Metzger Wiki oldalán érkezik. Nagyon jó a közös daluk. Ez a Let You Let Me Go, amit már is indítok. Did I give

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Megy, ilyen nagy kedvencek változatosan, mint Rihanna és a Diamonds, vagy éppen a fogyarásban a frissebb közül Martin Garrix és a Butterflies, és ne feledjük, itt a Rádió Egyen pörög a konténerjáték, továbbra is még folytatódik a kulcsvadászat, lehet gyűjteni ezeket. És az esélyt arra, hogy miénk legyen minden, ami idén a Rádió Egy konténerben van.

0: a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mely picivel járunk 7 óra előtt, sokan most ébrednek, sokan már rég ébren, vagy még ébren. Van neki kitartás, nagy kedvenceket válogatok a következő órára is. Azon például a legújabbat majd Alex Warren-től, ez a Fewer Dreams, szenzációs a dal. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosa jön. Ez a Sugar Daddy, pár perc és indítom itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
2: Az 50 legjobb, igazi mai

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Diák csapatokat várnak az Ománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zoománia vetélkedőjére. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökségnapi Program sorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap. Mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Mezőkövesden a Hajdúráfis János mezőgazdasági gépmúzeum, a Matyó múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozott a Kulturális Örökség napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valós ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mehatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BÓN. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős télre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, taná, hogy ez a reggel sem terik el Balázsék nélkül, és már csak kevesebb, mint egy óra, amit várni kell erre. 8 óra után jönnek a Balázsék víkenddel, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és nem hibázok, most a nyár egyik nagy favoritja lesz Kenji, ez a Bambolé, aki pedig üzenne, na ezt is várom, 0620 311 111.

hallottam, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja, 27 éves lett. Sok boldogságot neki, hát még az időeltolódás miatt egyébként Amerikában szerintem pont beleférek az időbe. Szóval boldog szülinapot Alex Warrennek, a legújabb igazi mai slágertől a Fewer Dreams, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
3: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
0: Reklámot hallottak.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
3: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
7: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió egyen.
4: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai busz megálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késerés ügye a miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024. októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztatta Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
5: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 éve nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt. Kék szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
4: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntem játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős télre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és látom az SMS és Viber falon, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy vége a kulcsvadászatnak, vagy még tart, tehát jó hírem van. Jövő héten is még bőven lehet szerezni kulcsokat a rádió egy konténerhez, és egy kulcs ki fogja nyitni, és valaki mindent megnyer, ami ebben a konténerben van. Hát és már ami most tudható, az is egy nagyon erős lista, és azért simán benne van, hogy még kerül bele ez a. Szóval figyeljük a játékot, és figyeljük az igazi mai slágereket, vagy hát egyszerűen inkább csak ezeket élvezzük. Zene László, Lás Life, most ezt indítom picivel, 7:30 után a Rádió 1-en.

Egy friss kedvenc, itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez és David Guetta, után egy nagy klasszikus Justin Bieber és a Sorian, és egész nap így megy ez, egymás után pörögnek majd az igazi mai slágerek, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival. Én nekem pedig még egy dolgom van, és hát kettő, az egyik, hogy nagyon kellemes hétvégét kívánjak mindenkinek, meg jó rádiózást a Rádió 1-el, a másik pedig, hogy indítsam ezt a dalt, Justin Bieber és a Sorian.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új állást keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
3: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
4: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
4: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió

0: Rádió egy top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazincz Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportversenyt tartanak Fótón. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a Bón. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségek. Élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincz-Barcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincz-Barcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincz-Barcika 5 játszmában maradt alul a Finó Kaposvárral szemben. Számolt be róla a Bón. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Bozari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján és

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén, ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón. Ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta. Van videó, és Zsülind is, de elléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta. És felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két Iker tornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két Iker torony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket, teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
2: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindent kiraknak belőle.
1: Igen.
2: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
1: vezéli a magasságot,
2: vezérli
1: a távolságot. Figyelj, hogyan?
2: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
1: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet, fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átfon marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsókat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagoség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20 000 drónos drónsót láttam, 2 darab zsoké, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy ezt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek gyönyörű a történet? Nézzek, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
3: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalni benne, hogy feltöltsem az összes drónt, szerintem. Tehát, hogy a fele nem lenne feltöltetlenül. Másik fele, rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
1: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
3: Olyan
1: igen,
3: szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem faragurigáznak.
1: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is álltunk, hogy ez egy hetek, hónapok, ne is te mondjuk évek. Maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisa tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás. Az már valószínűleg egy számítógép vezérel. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Hello Attila. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
4: Láttam, igen, figyeltem most a közösségi médiában, nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
1: Hogy tetszett? Milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
4: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
1: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
4: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás részhez nem volt igazán bonyolult. Összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
1: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
4: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében. a drónok egyébként nem tudnak egymásról, tehát minden egyes drón a saját útvonalát repüli le. Előre van programozva kiszámolva, úgyhogy itt előre időzített repülésről van szó, és abban igazatok volt teljesen, hogy itt az előkészítés inkább a nagyobb feladat, maga a repülés az már csak az utolsó 1%-a.
2: És akkor itt egy személy vagy több személy egyesével programoz be minden drónt, tehát nincs egy központi program, amire, hát hogy nem akadnak össze?
4: Itt az úgy néz ki, hogy amikor elkészül az animáció, akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójában a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz, és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál is egy ember rá megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
4: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha. És ti csináltátok a 20-át? Tehát te programoztad?
4: Mi csináltuk a 20-át. Én a rendszert üzemeltetem. Én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért.

0: hivatalra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmennek, nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
0: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszintől. Itt a tornyok azt hiszem 420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintre nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
0: Persze, hogy bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem alál be. Egy megindul, akkor itt esik mindenki
2: a levegőbe. Nincs egy ilyen gumiponyban, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
0: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
0: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas Drone Show, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlen az animációban látom én a kihívásokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket az onsokat.
1: De amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy ilyen kategóriájú amerikai drón?
0: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
3: Hát van rá pénz, olcsó munkaerő, azért
1: olcsó csinálják. Igen.
3: Hát hány drón volt az, amit a világon tehát, hogy egyszerre mentek a levegőbe? Mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
0: Most nem tudom meg pontosan, én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentően nagy szám, viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
2: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
0: Sajnos nem olcsó, igen.
2: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
0: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként

0: Szentős költség.
1: Holott az előállítások az, hogy Kínában $30 vagy $10, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17 az nagyjából $10-ból készül, kis túlzásra. Most látom, nem akartam elhinni, de tényleg.
0: Igen, így... viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
1: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? De ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ában megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, telibe veri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
0: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaraknak is van olyan életösztöne, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drón sokkal sem még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
1: felvétel. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, olyan Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most.
2: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Diákcsapatokat várnak az Ománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zoománia vetélkedőjére. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napi program sorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja és azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Mezőkövesden a Hajdúráfis János mezőgazdasági gépmúzeum, a Matyó múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozik a Kulturális Örökség napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valósipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mechatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BON. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiderült, hogy itt milyen egetverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
1: Hoppá!
0: Havonta!
1: 4 ezer euró, 4 szerv, ez egy egész...
0: Nagyon mellé lőttük.
2: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónapja.
1: Látod? Ezt egy hónap alatt visszahoztam.
0: Ez nagyon nagy hiba volt.
2: Ezt nem is értem. Mindig a rossz irányba ülök a vonatot.
0: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello, Szandi, jó reggel, ciao.
3: Szia, jó reggel.
0: Szia, Spanyolországban szemtelenked, ott élsz.
3: Igen.
0: De jó, neked merre? Tengerpart. Merre vagy?
3: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
0: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
3: Nem, mind a kettő.
0: Meg is, hogy a jobban szereted, levágod, tudod, az első van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
2: Ez mennyire szép, ez a magánéletem.
0: Ez a magánéletem, ez a munkám. Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
3: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
0: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
2: Vagy egy hónapszűr oldala?
3: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
0: Ja, értem, és te nevettél ezzel.
3: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
2: de bármilyen,
3: én...
2: De bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
0: Fül. Szemöldök.
3: Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk, tehát ki találta ki, ez oda nő, valószínűleg oka van, és egyszer sokat, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnöveszteném, még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
0: Oké, ugorjunk egyet az időben, megnőtt, oké, hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceket tetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmadcseppek? Tehát, hogy
3: igen,
0: miből lesz pénz?
3: Pontosan, minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülöttől kezdve.
0: Ne csináld, hogy belenyúltam.
3: Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
0: De várjál, látszik az arcod is, vagy ez csak egy hónaj?
3: Igen,
0: tehát, valaki...
3: igen.
0: Látszik
3: igen,
0: az arcod?
3: Tehát úgy voltam vele, hogy csinálom.
2: Mert akkor ezt kéne hozzá, csak mondom.
3: Nem, nincsen. Tehát én nem félek a lebukás veszélyét.
0: És akkor azt kéri, hogy fésüld át egy fésűvel, vagy csak nézni akarja.
3: Igen.
0: Vagy...
3: Aha. Igen. Vagy olyan is van, hogy mondjuk, mit tudom én, könyvet olvasok, és akkor úgy van a kamerába, hogy így az egyik kezem így fönt van, és akkor...
2: Jó, mondom.
0: Érted, Anna, te meg bejársz reggel 15 éve, érted, hajnali 5-re. Négykor
3: kell. Kreatívnak kell lenni.
2: Figyelj, kérdéseim vannak. Ünnepek, karácsony, húsvét. Van-e speciális?
3: Én nem nagyon szoktam egyébként így specifikusan az ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat így jó. A családba tudom.
2: Olyan, hogy biciklizel egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya,
3: megcsinálom.
2: És alatta a hónad alatt van egy baguette, és a francia sapka.
3: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
1: Mennyit csinálnak? Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
3: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik. Ami tetszik neki, azt megveszi. Mert... Ezt kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
0: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
3: a honlajdon. A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollár per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
2: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
3: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
0: Tehát címenet nem adott ki.
2: A Balázsit ki tudjuk adni, majd ő elhagyja
0: neked. Nekem borotvált az a baj.
3: Rendben, rendben.
0: Mennyit keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szőrös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem kell pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
3: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
0: 3-4 ezer euró.
3: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, a fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
0: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer úr, hogy akárki sem mozdulsz. Tetsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
3: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
2: ezek közül ilyen, hányok kopaszok?
3: Nem mindenkiről látok képet, de... Vannak, de egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
0: Azt írják, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
3: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
0: Mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem
3: tudom. Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nem sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
0: erősíteni. Mutasd a hónajad is közbe, tehát ez volt a kérés.
2: De hónajad fingani,
3: igen, rendesen fingani. Igen, vagy csak nyilván a...
0: De hónalja? Tehát tett be a kezed,
3: nem,
0: és a...
3: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónaljam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőben látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
2: Aha. Ezt mondja, hogy gyerekek, már rég megcsinálta ingyen, az a baj.
0: Gyerekek, vág le a hajad élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt,
3: igen,
0: vagy 400.
3: Igen,
0: de
3: őrülök, és ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
0: Kopaszra borotvával.
2: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám. Ja.
3: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolá.
0: Azt a mindenségét neki.
1: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
3: Három év alatt építeni. Három és egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm. Itt buktunk el, Balázs.
0: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez egészen döbbenet.
3: Na, lábban nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része. Nagyon szerintem.
1: Mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyorokat.
3: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
0: Aha, milyen érdekes tényleg.
3: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
0: Családi vállalkozás, van egy nővére, folyamatosan bunyóztok Debrecenben, egy hátsó kertben, és kerestek 5-6000 eurót.
3: A giantness, az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztalak.
2: Én leteszem a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
0: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
3: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
2: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
0: Hárán dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-hoz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
2: És kerestél
0: 10-20 000 eurót havonta. Ezt na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, a halálbanál is meg tök unalmas.
3: Nem, mindenki ezt csinálja, fizetnek. Kell valami. Igen, kell erre... valami extra.
0: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
2: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen ember van, aki szereti ezt a giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón, hogy és kérdeztem, ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
0: Jézus! Az igazgató az ölembe ülne? Ő mennyire, meg mibe van? Ő mennyire kemény?
2: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
0: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
3: Nem.
0: Adózol?
3: Nem, ugyanúgy vállalkozó vagyok, ja, mint bárki más.
0: Menj nyugodtan, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
3: Muszáj, nagyon utána néznek.
0: Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
3: Nagyon szívesen, sziasztok.
0: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És még nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesben valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
2: Ez semmi.
0: Mire mindenki meg van őrülve.
2: De hogy itt tudok nagy pénzem.
0: Itt ülsz, és ma még nem tapostál agyon két kis óvodást.
2: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
0: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
2: De birkózás kell, birkózás.

0: proud. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
9: Taxi!
8: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
10: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai slágerme.

0: Rádió egy top 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió egyen.
2: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai busz megálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késerés ugye a miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024. októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztat a Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termet. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző. 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntam játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió egy összes frekvenciáján

0: Ezre! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
2: Jaj, de jó!
1: Ez milyen jó!
2: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
2: Nulla.
1: Hiszen
2: kész.
1: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
3: beszéljünk
1: akarok.
3: Erről. Beszéljünk
1: erről, beszéljünk
3: a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
1: Na de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
3: hozzászokunk a préshez.
1: Igen, de, hozzászoksz.
2: De az elején a prést senki nem kívánja.
3: Nem, nem, és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
2: Na de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha igen. Nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
3: És nem lehet igaz.
2: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
3: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
1: Igen, hogy csak az van, hogy megfelelsz. Vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
2: Na jó, de ha csak az
1: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
2: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
3: De hogy nem mindenből ki lehetek kicsit csekkolni, kicsi. Csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyek észre, hogy kicsekkoltál.
1: Igen.
2: De a gyereket sír egy órája.
3: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtőt közben nem szoktak rágyújtani? De rászoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
2: Szép példa.
3: Így van. Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindenki tudsz engedni, csak...
2: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
1: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, igen? Talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
3: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorozat, nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
2: És nem vették
3: észre. Nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
2: Mit csinált közben?
3: Csak olyan dolgot csinált, ami ez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami ez úgy az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
1: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez,
2: járna
1: és
2: ez
1: mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázt az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
2: Ja, az ég egyatt a világot. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
1: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó mondás.
2: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
1: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
2: Szeretsz,
3: igen, igen,
2: az
3: nem tud teljesen menni.
2: Az egy jó.
1: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakot. Ez nagyon szép.
2: Nem, ez sajnos ez nem szép.
1: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség.

0: Nem sokkal
1: rosszabb. Durva,
2: ez a legnagyobb árulás.
1: Akkor 40 évesen, ugye a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, ahogy hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, és majd lesz valami.
0: De és azt is csinálja. Ugye az
1: abszolút,
0: is
1: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stresszbetegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy lesz egy, van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
2: Igen.
0: Legyen vágyad, és merd megélni.
2: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
0: Na, 49.
2: Hát oké, mekkorák még... a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél két éve...
0: Nem
2: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Most... Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sajnsz, hogy ott helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
0: De
2: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe. De
0: szerintem a közben is kell tartani magad.
2: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról szól, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalálástalan.
0: De várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
2: Hát akkor ott van még élete értelme.
1: Látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
2: Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van. Vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtalálod és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
1: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, már sokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg az, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
2: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
1: Irán?
0: Hát az akkor az?
2: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még az se baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
0: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
2: Na ez igen. Na ez kemény.
1: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem. Amúgy az érdekes. Hogyha ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
2: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük
1: sokszor
2: szépen.
1: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az a feltétlen reflexió erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobogószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van, viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észreveszed, hogy hová várjunk csak, és azt már könnyebb neki követni. sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látod, hogy nem értem, amit mondok.
0: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk, de tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy

0: Bert a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
1: Itt a kérdés legalább... inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell-e rántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
0: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
1: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
2: Persze, mert ugye tudhatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatással nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerd azt, hogy most...
0: Akkor mi jön?
2: Hogy akkor a fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen el terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van a legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
0: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, hogy te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy akkor tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
2: De ez nem kell lesöpörni.
0: Hát de azt kell mondani, hogy köszönjük szépen, akkor külön megyünk tovább.
2: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szóval azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy pár kapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikán a párkapcsolatnak, és ez azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
0: És akkor este,
2: más
0: jövök,
2: emberek jönnek az életembe,
0: lesz.
2: Lesznek haverjaim, más emberek véleménye is lesz majd a fejemben, nem csak a tiéd, és akkor ezek az apró változtatások, amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
1: megindítani, transformálni. 33-as éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó kreatív területen, csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Na. Írja Pityú.
0: Nem tudod? Lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor
1: meg... Értem, mit akarsz.
2: De ezért nagyon magas szintű szoronga.
0: Legalább léptél.
2: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
0: Igen, tehát, hogy úgy is rosszabb lesz.
2: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van
0: ami
2: a falon túl.
0: Mit gondolsz, ott jobb lesz?
2: Igen, de az van, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak, még munkát sem változ, tehát maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
1: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk. Próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
0: 33-os.
1: Igen.
0: Igen, és a kecske vidám állat.
1: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam. Logisztikusból kamionsofőrnek életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
0: Szeretem.
1: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
0: Hát,
1: ez egy másik világ, kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
2: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert minden.
1: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció, gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
2: Plusz,
1: van esély.
2: Amikor azt érzed, hogy semmire nem vagy jó, akkor gondolj végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezebb. Tehát gyakorlatilag te már letetted az okai és vizsgálat az életből, minden túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem kell mindent beszélni.
1: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában. De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
2: Sátán még lehetsz,
1: és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek
2: nagyon,
1: szerintem.
2: A legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt, hogy ezen mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
1: 20 éve vagyok vasutas, mi ez a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
0: igen, ki. Ez se átlagos.
1: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet valami, hát nem.
0: Papír csak legyen.
1: Te még csak 58, 74, hát itt van pár év, azt valahogy kibekkeled, utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni. Ez a klasszikus mondat, igen.
2: A babettán érdekel.
0: Nem, hát ne vegyél többet már, az világ összes babettáját megvetted.
2: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
1: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jóképű.
0: Ja, igen, a Premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazincz Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportversenyt tartanak Fóton. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a BÓN. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségek. Élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincz Barcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincz Barcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincz Barcika 5 játszmában maradt alul a Finó Kaposvárral szemben. Számolt be róla a BÓN. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Bozari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék Weekend Sebestyén Balázssal, Ráskó Eszterrel, Géba Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Országos mentőszolgálatnál találtunk egy posztot, és ezzel mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között, közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincs ilyenek illúzióim, én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézi, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért az nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani,
5: nincs,
4: gyerekek?
5: Ez
4: hogy
5: nincs,
4: van az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem, illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járókelő észreveszi, hogy rosszul van valaki, kihívja a mentőt, kijön a mentő, és ellopnak mindent a mentőautóból, amíg ott zajlik az ügymenet. Érted? Hát az hogy
6: az
4: van?
6: Az ilyenek szokták kihantolni a hullákat amúgy, meg levenni a sírra a csokrot, meg nem tudom, ki
5: tekerni a gyerek kezéből a fagylaltot, tehát ez milyen szociopata viselkedés már, nem? Ilyen pszichopata, fogalmam sincs, mert melyik, de ez
4: igen, nem... zajlik a betegellátás, 5 méterre, 10 méterre a mentőautótól, elviszi, de várj, mit csinál vele? Tehát, hogy feltörök egy mentőautót, látom, hol vannak, ott újraélesztenek, jó, oké, gyorsan körbenézek. Ezek orvosi műszerek, ezek speciális műszerek.
6: Hát itt az egyik bajtás táskáját vitte el.
4: Elvitte az egyik táskát is összeszedte, igen. De hogy általában mi az, amihez ott gyorsan hozzá tudsz nyúlni? Mi van egy ilyen mentős táskában? Valószínűleg gyógyszer, fecske,
6: kötszer,
4: ezeket viszed, de alkalom
5: szűnik. Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
4: Igen, itt a jóvérnyomásmérő is jól jön. Alkalom szüli, arra megy, és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, hogy vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
5: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
4: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót, és vitték el.
5: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember, éppen munkájában menet,
6: és azt
5: látja,
6: mondta,
5: hogy újraélesztenek valakit, és azt mondja, figyelj!
6: Itt egy mentőautó.
5: És mennyibe dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóból?
4: Nem, mert van az az állapot, tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
6: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellopd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy
4: szirénázik félre van ám, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
6: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer nem ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az agyad?
4: Fájdalomcsillapító függő? Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót?
5: Mi van? Mi van, ha egy nagyon megátalkodott hipohonder volt?
4: El tudom képzelni. Simán el tudom képzelni.
5: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
4: Nyilván, meghalok.
5: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
4: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérdem. Nincsenek illúziói, tudod, hogy vannak az olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t. Öcsém epilepsziás. 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette. Átléptek rajtunk, 16 voltam. Vigyáztam, hogy ne üvisse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét. Amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy hát ez most egy jó pillanat. Elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
6: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
4: És nem nyúlnak hozzá.
6: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezett, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólagot legendás.
4: Én el tudom képzelni, hogy vannak országok, ahol a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkán. És nem azért Magyarország ennyire rossz, csak hiszem van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
6: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezét.
4: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopta a gyerekek, bazilika, 4 óra, leszálljuk a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Úristen. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
5: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfenyét lelopták a kocsiról.
4: Ismerősömet elütött az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó beletett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
6: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállod, a párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenki.
4: Koreográfia van a rosszul létre.
5: Igen. Na jó, igen. Akkor menjünk csak vissza
4: a nyolcsonaposhoz. Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne.
5: Higgyetek. Jó, akkor a 8 napos terhes hölgytől kérünk egy ultrahang felvétel.
6: Hogy nem bizonyítsa be.
5: Igen, ha kispárna, akkor tudjuk, ki volt.
4: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van na, becsületes ez is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát az ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, elfelgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húzzal. Érted? Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a hússal, amíg bementél. Nézd,
6: a tarja pácolva. Csak elviszem.
5: Jó, akkor ez nekem is van egy sztorim. Bográcsoztunk Tokaj hegy alján, hegy alján fesztiválon. Elkezdődött, már felénél járt kb. A kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsiába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk.
4: Nincs ilyen.
5: Berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsijába, hát nyilván tele is volt, tehát első úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
4: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
5: Egy ismerős nővérének a férje.
4: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
5: Figyelj, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
4: Mik a sztori, hol van? Hol a Péter? Nem tudom. És a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves. Nem baj, ő megsértődött.
5: Az egész hegy, ahogy el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverunk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralunkban. A keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja. Sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti se használjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszerelésre. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betöltünk a saját haverunk kertjébe, hogy azt fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
6: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a
5: kertemből. Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen? És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, szóval izgalmas volt ez az időszak.
4: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a busofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos teres voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
6: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
4: Ez a hogy, minden
6: mert
4: csak
6: a pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
4: Mi az Isten csinálsz?
6: Valaki kitette a macskaalmot takarítani, a takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
4: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
6: És ott állt egy rendőr.
4: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam, következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot, leadták egy boltba, minden benne volt. Na látod?
5: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválon.
6: Fölháborító, mi?
5: Nem mindig.
6: Jó, de szükségből.
5: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
4: sörpaddal kivonul egy fesztiválról, meg lehet.
5: Epikus történetek.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jyszk áruházba, vagy a jyszk.hu honlapra. Jyszk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
8: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Veche de capsulni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
0: az

0: so good.
1: Rádió egy top 50, a 47.
0: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió 1-es újdonsága Live It All. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Live It All! Lost Frequencies a 47.

0: Rádió egy top 50. A 43.
1: És akkor most a friss popdalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream, a Rádió egy top 50-ben új belépőként a 43.

igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan a menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

Ezután érkezett Cyrilltől a Stumbling-in a 40. Lady Gaga Bruno Mars dala a Die With A Smile a 39. helyen. A folytatásban pedig egy ilyen klubcucc. A kanadai DJ lány Blond is mondta a saját daláról a premierjekor. Megkérdezték, hogy milyen kategóriába sorolná. Ez egy ilyen klubcucc, ahogy mondta. Újra gondolta az Empire of the Sun dalát, Walking on a Dream. Igazából több más DJ-t is felkértek erre a feladatra, végül Blond is verziója lett a befutó. Nagyon szeretjük, a Rádió 1 Top 50-ben már a 38.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sofia, today is today.
3: Baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Edge, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35-dik a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt Tame Impala a K-pop sztárral, Jennyvel, a Black

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ Line-nak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe, és hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága a 30

0: Rádió 1, ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren pop balladája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió 1 konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió 1 konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Times.

0: harmadik.
1: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrixtől. Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztiválon, hála a DJ-nek, Martin Garrixnek, aztán semmi. Csend. A két sztár hallgatott, a rajongók pedig folyamatosan levelekkel bombázták őket, de olyan szinten, hogy Martin Garrixnek 2017-ben egy riporter is felrólta a ki nem adott dalt, na hát akkor azt mondta, hogy elképzelhető, hogy soha nem fog megjelenni. Ezen a rajongók annyira kiakadtak, hogy internetes petíciót indítottak a kiadásért. Na hát 2026-ban eljött az idő, és itt van Martin Garrixtől, Ed Sheerantől a közös dal, az új, a Repeat It, ami már a 20.

A Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheeran-től az újdonságot, Repeat It, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight. A Swish Disco, Samfeld és Rehab közös dala, Sleep Tonight a 18.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy. Rádió egy top 50. A 11.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regál Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14-en Ray Dalton követ, és a Blood Running.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy, és itt is nagy a zenei változatosság, mert az ötödik helyen egy sporthimnusz, Shakira, Burn a Boy, Die Die. A dal egyik szerzője Ed Sheeran, aki azt mondta, az volt a terv, hogy ne csak a VB-n szóljon ez a zene, hanem az idei év egyik kiemelkedő dala legyen. Összejött, elmúlt szeptember közepe, és a globális listán még mindig a második helyen áll.

Loi készítette David Puente ezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. Nyolcadik, BB Rexha és a New Religion. Még egy Loi dal a listán, a Get Lucky, a 7. Óriási nyár feeling a Top 50 további részében. 6. lett Sam Feltől a Heart Like Mine. Az év sport

0: Ez a Rádió 1 kitartást az M5-ösön. Cseme szólt, hogy belassul a sor Kecskemétnél, a terelésnél, a 71-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Mi pedig azonnal indítjuk a Daily Mixet Camrad dalával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
6: Taxi!
5: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
7: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-ig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novaidrány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jó pihenés, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor. Nagyon jó zenék jönnek ma is. Egészen 13 óráig pop és dance dalokat kevergetek a rádió egy déli mixében, ahol már érkezik is egy Script Will.i.am közös sláger, a Hall of Fame. Yeah,

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert holnap a napsütéses időjárás lesz főszerepben itt Miskolcon és környékünkön, bár éppen némi felhőzet is megjelenhet, számottevő csapadékra nem kell számítani. A szél megélénkülhet a nyugati-délnyugati irányú, hajnalban 7 és 14, délután 24 és 29 fok közötti hőmérséklet vár ránk. A Brit Switch Disco pedig rögtön jön egy dallal, amit Rehabbel és Sam Feldel közösen készítettek el, ez a Sleep Tonight.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új állást keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
3: Ha szombat, akkor bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mix

0: ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy Harsány felé, ha autózunk, akkor óvatosan. Arra felé a trafi is nézheti, mennyivel megyünk. Edelényben, a Szentpéterin, vagy Mezőcsáton, Sárospatakon szintén feltűnhet. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A következő dalra már rá is készülhetünk. Ettől egy picikét lassabb lesz, de úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon friss kedvenc. Taylor Swiftnek az új lemezéről pörög, és hamar elnyertem a közönség tetszését. A rádió egy Daily Mix-e tehát szól tovább, benne pedig most itt van velünk az Opalite.

Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert itt van a hétvége, amikor az embernek sokkal több ideje van, javarészt mindenre, akár ünnepelni, a Wilhelmináknak pedig okuk is van erre, hiszen e ritka név tulajdonosainak van ma na nagy napja, de nem csak őket köszöntjük itt Miskolcon, hanem a születésnaposokat is, egy olyan dallal, ami szerintem minden rádió egy hallgatónak nagy kedvence, Tate McRae-t Olivia Rodrigo nagy riválisának szokták mondani, kétségtelen mindkettők nagy tehetséggel bír. Ez a Daily Mix, és benne most a Greedy.

0: Ez a 93 Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy újabb órának kezdünk neki, amiben itt lesznek azok a zenék, amiket nagyon-nagyon szeretünk, és amelyek még szebbé teszik na a hétvégét. Bibi Rexa énekel nem sokára. Dirty Blonde című friss albumának az eddigi legsikeresebb felvétel a New Religion, nem sokára ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, nagyon jó pihenést a rádió egy mellett. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor, és a jó zenék közepette pont egy olyan érkezik, ami talán megunhatatlan, és a slágerlistás helyezések jól mutatják, hogy mennyire kajálta a nép ezt a tracket. Több mint 30 országban a chartokon a number one pozíciót is el tudta foglalni, és amikor legelőször hallottam, akkor azt mondtam, hogy az utóbbi 5 év pop zenéjének az egyik legnagyobb durranása. Miley Cyrus, itt van a Flowers-szel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nem azt mondom, hogy mindenhol lassítani kell, de azért óvatosan, például itt Miskolcon a város északi elkerülőjén, a Harsányi úton is számíthatunk radarra, Mezőcsáton, Bodrog keresztúrban, vagy akár Sárospatakon is. Nagyon szép csekkmentes szombatot!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Ezek után Alex Warren énekel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a holnapot illetően napos időnek nézünk elébe itt Miskolcon. Lehetnek felhők az égen, de igazából számottevő csapadékra nem kell számítani. Hajnalban 7 és 14, délután 24 és 29 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Ezzel a dallal úgy van Lady Gaga, mindenkinek el kellett kezdeni a pályáját. Kicsit olyan volt még ebben, mint Jockey Ewing kezdő kútfúró korában. Ez a Jazz Dance a Rádió 1-en.

Ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ebből a néhány ütemből csak a rutinosok találták eddig ki, hogy vajon mit indítottam, de ha azt mondom, hogy ez a dal többféle formában befutott már, akkor talán közelebb kerülünk a megoldáshoz. A Turn the Lights Off, ami érkezik Kétótól, illetve Johntól, ezúttal DJ Dark remixében. Kis Márti jön a mikrofon mögé majd 14 óra után, mi pedig holnap délben találkozunk újra. Jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok, Kis Gábort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
3: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Lói például az égenerációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metál, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal, július 24-i megjelenés. Pénteken jelent meg, egy pénteki forró napon ez a dal, amit David Puentes-ek közösen készített el. Ez a Golden Summer.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Puentes,
1: and this is our new single
2: Golden Summer on Radio.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Est, csak igazi mai sláger, megy szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, a képzeledeli színpadunkon pedig egy igazi dance pop diva, Eva Max, aki egyébként megnyert Rádió Egy top 500-as listát, és egy frappáns riposzt arra a szakítós dumára, hogy baby, ez az én hibám, miattam van, és hát az rá a válasza, hogy igen, talán veled van a baj. Maybe you're the problem. Eva Max-t hozom már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló?
1: Barátomnak szeretnék születésnapot, Boros Leventének szeretnék szülinapot kívánni.
0: Hát Levente, Isten értesen sokáig, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Suliba visszarázkodtatok már? Már hogy zökkenőmentes volt az átállás szeptemberre?
1: Igen, igen. Kaptam 3-5-öst is.
0: Hát az igen, gratulálok. Csak így tovább.
2: Most pont Boros Levente beszélt, ő kapott 3-5-öst.
0: Hát Boros Levente, neved legyen mindenki által ismert, hogy Levente 3-5-öst kapott, pedig még csak szeptember 19-e van. Köszi, hogy itt vagytok velünk, srácok.
1: Szívesen.
0: Sziasztok, puszi.
1: Hello, puszi.
0: Hát bizony az első 3 hét letelt már a tanévből, de nem biztos, hogy mindenkinek annyira zökkenőmentes az átállás, hogy ezt a dalt most azoknak a pedagógusoknak küldöm, akik megkönnyítik a gyerekeknek a tanévkezdést. Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és rengeteg...
1: Én a konténerjátékba szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú hívást kapunk, mutatom a konténerjátékkal kapcsolatos tudnivalókat, és hozom Sakirát mindjárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
2: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, puertorikói Faruko, után pedig már egy Rádió 1-es DJ a folytatásban, Regál Lili, és Rádió 1-es DJ-kkel bőven lehet ma még találkozni, például 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition, még mindig a Before Party Show-ban, 8-tól diszkosít, este 9-kor pedig startol majd a World Disney Radio Show. De egyébként lesz kívánság műsor is, este 7 és 8 óra között, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Hello.
1: Szia, Nóra vagyok. Csak szeretnék szép napot kívánni, egész héten próbáltam telefonálni. Tudom, ma nincs játék, csak hétfőn lesz. De mondom, így szoktam veletek nyerni már kétszer ebbe az évbe. Aztán csak ennyi, mondom, szép hétvégét.
0: Nagyon szimpatikus, hogy akkor is gondolsz ránk, akkor is felhívod a rádió egyet, amikor tudod, hogy egyébként
1: nincs
0: játék.
1: Igen, nem akarlak fenntartani benneteket, csak megyünk holnap 4 napra Ciprusra.
0: Ó.
1: És onnét is szoktunk benneteket hallgatni, sőt, most onnét fogunk játszani.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Biztos vagyok benne, hogy ma többen pattannak bringára, mint általában, mert hogy autómentes hétvége van, ennek megfelelően egy csomó lezárással is találkozhatunk, például Budapesten, úgyhogy tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk, most pedig egy David Guetta klasszikus a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszok el a számok azért. Tehát nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben, Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van? Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekkénél kitett magáért. Mac Maze, százszor szép bú, szirom, virágzás, szivárvány. Szerencsétlen gyerekek. Nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gaga-nak innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Bean Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A szombat esti bulira hangolódás pedig indul nem sokára, mert hogy 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition a Before Party Show-ban lesz természetesen élő kívánságműsor is 7 és 8 között, 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. És hogy milyen lesz a folytatás, azt mutatom már is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, az, hogy élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
7: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
6: Előtte van még...
7: ez nem a műsor része.
6: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávok, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
7: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
6: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
7: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
6: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
8: Na, mit csinálsz?
6: Szerintem lenyomom.
7: Lenyomod?
6: Hát anya, persze.
7: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
6: Egy fehér buffalo.
7: Miért sáros a
8: balátszik? És azt mondja, oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
6: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
8: Az étteremben vagyok.
6: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
8: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
6: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
7: Hol a konyhában?
8: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
6: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépész szak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóval látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió ez csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, aztán Kuki veszi át a stúdiót, meg a keverőpultot, indul a Before Party Show. Halló?
1: Konténerjátékról lehet jelentkezni?
0: Persze, holnap után.
1: Hétvégén nincsen?
0: Nincs, nincs. Tél is játszanék. Nézem, itt nő ki a fű. Atisi törül egész héten a hallgatóknak. Mutasd meg, hogy fog szörülni hétfőn az Atis, amikor mondja, hogy nyertél.
1: Szuper, de jó, nyertem!
0: Figyelj, ezt hívják manifestációnak, jó? Most eljátszottuk, átélted, hogy nyertél, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez összejön. Viszont légy szíves, ez tényleg így van, írjál már egy Viber üzenetet, hogy sikerül, akkor működik ez a manifestáció dolog.
1: Benne vagyok, benne
0: Te merre
1: vagyok,
0: tartasz nem. éppen? Hol jársz, és hogy hívnak?
1: Jolt vagyok, és Sopronban vagyok. Munkából jövök hazafelé.
0: Na, hát más is dolgozik akkor szombaton. Neked küldöm Teddy Streams dalát, oké? Okay?
1: Szuper vagy, köszönöm szépen.
0: Jövő héten pedig gondolok rád. Hashtag manifestáció.
1: Írom a Weaver, tudom.
0: Oké, okay, jó utat, szia.

megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.

0: Radio 1, csak igazi mai sláger, meg egy sztár DJ, után pedig egy sztár csapat, a DNCE. Csörgünk, úgyhogy felveszem. Hello!
1: Hey, a témát kataljék itt az egészségügyi dolgozóknak. Tengel sok kitartást, és sok-sok reményt kívánok az elkövetkezendő időszakhoz, mert nagyon-nagyon kivagyunk merülve szerintem mindannyian.
0: És te most dolgozol hétvégén?
1: Végre ez a hétvégén szabad, viszont a kiskutyám beteg, úgyhogy most ő tápoljuk.
0: Azt akartam mondani, hogy valószínűleg nem is nagyon tudsz mit kezdeni a szabadidőddel, nem? Nem tudod, hogy kell csinálni ezt a hétvége dolgot? Hogy kell pihenni?
1: Hát nem, meg leginkább nem tudom, leginkább pihenésben, alvázban nem tudom utolérni magam.
0: Hát elhízem, egy hétvége ahhoz valószínűleg kevés, hogy átállj, de neked hát, küldöm a következő igazi mai slágert, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
0: Neked is, szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő módon, egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám halálát. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: happy, you are guessing moved on really easily.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy kuki érkezik 5 órakor, és indul a Before Party Show, még mindig Summer Edition, vagyis 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt. További szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
9: Taxi!
8: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
10: Új állást keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Nincsenek illúziói, tudod, hogy vannak olyan emberek, akik ezt megcsinálják. Talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból.
12: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfenyét lelopták a kocsiról.
11: Ismerősömet elütötte az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben Önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha Önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok.
9: Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-éig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novaidrány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szóval igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Jó kedvel, sok szeretettel. Ajaj, tisztelettem. Nyugodtan lehet üzeni SMS-en bármit a 0623-111-111-re. Bekapcsoltunk a webcam is, tudok látni engem dolgozni, hízlenni, táncolni. A www.radio

čit túl durva lenne délután, jó? De azért egy másik zene játszom, ami kicsit pörgös is, jó? És jó pizzázást kívánok nektek! Ezután mondd ezt Lucának, kártyázunk, küldesz egy képet magadról, hiányzik egy királynős lap, rossz térkép vagy, én egyből elvesznék a szemedbe. Esküszöm, így ultivál az SMS, ne tessék színi engem, jó? Na, következő zenet itt szól, Üdvuki, Mester, Rádió 1 kapitány, DJ MC, sok-sok jó napot kívánok, jó a hangulat, köszönjük szépen, Andris, 78, és egy üzenet Viberen, aha, a drága fél, én azt olvastam egyszer, bocsánat, nem, itt van, a drága féliségem üzenék, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki, köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.

sok igazi ma is legyen, megye sokan írtak nekem, de jó, az egyik üzenek itt szól, ha lehet, kis családomnak küldenék akármit az egész nap postakarítás felendítésehez a felújítás után, igen,

vagyunk az udvaron. Bográcsózás volt, párom Laci még utoljára belecsapott a hideg medencébe. Köszi, szép napot, üdv Réka! Ajj, Réka, hehe! Ha van medence, muszáj használni, csak ne

0: New religion.
1: A műsor támogatója a Burger King.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
7: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
9: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt hiszem, élete estéje lesz. Meg, nem gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
11: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
10: Előtte már még... Ez nem a műsor része, figyelem! Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
11: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztó.
10: Oké, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
11: Le, mert azt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, ez biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Mondjuk te a pult mögött állsz.
10: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
12: Na, mit csinálsz?
10: Szerintem lenyomom.
11: Lenyomod?
10: Hát anya, persze.
11: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
10: Egy fehér buffalo.
11: Miért sáros a
12: Balázs cipője? És azt mondja, odani színváltós a cipője, fehérből barna.
10: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
12: Az
10: jó?
12: Étteremben vagyok.
10: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
12: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
10: Új táblás kedves, ajánlatodat ajánlom.
11: Hol a konyhában?
12: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
10: Igen.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóban látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor támogatója a Burger King.

0: Allez hop.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Most is. Tudod a srác, tudod a srác, srác ez az. Hamarosan újra zene érkezik. Jennifer Lopez, yes, David Guetta vele együtt. A szám címe Save Me Tonight.
1: Save me tonight.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, jegy, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz.
5: Ez nem
4: gyere
5: lesz.
4: Velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
5: Állj, de belehaladszik, még a mikrofon még...
4: Előtte már még...
5: Ez nem a műsor része, figyelem, ez nem a műsor része.
4: Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
5: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a pallasztó.
4: Oké, okay, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
5: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
4: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
6: Na, mit csinálsz?
4: Szerintem lenyomom.
5: Lenyomod?
4: Hát anya, persze.
5: Ugye egy buffalo van rajtad.
4: Egy fehér befaló.
5: Miért sáros a Balázs cipője?
6: És azt mondja, odani színváltós a cipője, fehérből barna.
4: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri? Jó?
6: Az étteremben vagyok.
4: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
6: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
4: Új táblás kedves, ajánlatodat
5: ajánlom. A konyhában.
6: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
4: Igen.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jack, Disco Chip Chapatio. Nem sok elért ez itt ott Abigail, nanunk a szem címe Sugar Daddy.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mert a 3 DJ

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-ig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novaidrány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kuki. Szia, hogy hívnak téged?
2: Endre vagyok, szia.
1: Szia Endre, mi újság, hogy vagy?
2: Hát kicsit köhögök, de úgy minden király.
1: Ja, mindenki kapta azt a kis izén áthás, nem?
2: Na, hát igen, te is?
1: Á, nem, még nem, de Murphy törvény tudja, az emegyek, ma is te is lazás leszek, de mindegy, van egy ilyen. Na, miért hívtál engem? Mondjál, te is vigyázz magadra. Miért hívtál engem? Mondjál, drága barátom.
2: Nyerni szeretnék kulcsot, azt most nem tudok, gondolom.
1: Á, igen, csak most nincs nyeték nálam, ez hétköznap. Értem. De figyelj, kapsz tőlem egy jó kis muzsika, Ray Dalton, Hallelujah, mit szólsz ehhez?
2: Szuper, az az egyik kedvencem.
1: Na, és kinek szeretnék küldeni? Parancsolj!
2: Szeretném küldeni a két lányomnak.
1: Igen?
2: Nóra Bellának és Elenának.
1: Jó testvérek?
2: Nagyon jók. Angyalok, képzel.
1: De jó. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és akkor hétfőn tessék telefonálni, jó, oké? Okay?
2: Mindenképp. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem neked, vigyázz magadra!
2: Te is, ciao.
1: Szia. Érkezik Ray Dalton, a szám címe Blood Running, és még egyszer mondom, kíváncsi műsor 20 óráig lehet telefonálni, jó? Oké? Okay?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Kazik nanunk akor, aleguya, Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung! Better Times, ez a Szent Címer.
1: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltúrsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged?
2: Lili.
1: Lili, honnan telefonálsz, Lili, még Vörösből?
2: Badocsonytomajról.
1: Hola, még egyszer, honnan?
2: Badocsonytomajról.
1: Hú, ez hol van?
2: Balatonnal.
1: Ja, Balatonnal. Jó helyen laksz, akkor nagyon jó. Na, kértőtelem Alex Warren, Fever Dream, ez a legújabb. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Magamnak.
1: Magannak, jó, oké, rendben, hát jól teszed. Én kívánok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Érkezik akkor a legújabb. Alex Warren nálunk, Fever Dream, ez a szám címe.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusom végén most kihez van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Sziasztok, Petra vagyok.
1: Szerbusz Petra, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia, jól vagyok, köszi, hazafele tartok.
1: Na, merre voltál?
2: A lányomat látogattam meg, és most már hazafele tartok.
1: Ja, oké, vigyázz magadra, vezesse óvatosan, és kell töltenem közben a jó kis Teddy Swims, és a szemcíme The Door, kinek szóljon?
2: Szóljon a nagylányoméknak, akik most bulizni indulnak, és szóljon a férjemnek, aki engem most hazavár.
1: Oké, rendben, akkor kellemes estét kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönöm neked is.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, zenélünk egyetlenök, fiúk, mit szóltok ehhez? Jön akkor Teddy Swims, és a szám címe The Door.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, lelök fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova. Ho-ho-ho-ho-ho. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik You Was Gary és The World Is Mine csapattal. Mi a legközelebb holnap találkozunk újra 17 órakor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én kívánok nektek egy szuper kellemes estét. Kuki voltam.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
4: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóban látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
6: Diszkósít. A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósít rádiósó, szombat este a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
8: Ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ez majd a végén jön.
9: Ébresztő! Nagyon megviseltéged a húgabuli.
8: Ezt akartam mondani, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és nem is mondanék róla semmit, majd hétfőn térünk erre vissza, megpróbálom megemészteni az egész élményt egyébként.
9: Nagyon jó doma! Egyébként kapuzásban már majdnem, mert hello. Szavasszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti sója, a Diszkósít. Itt egy igazi adrenalin bomba.
7: Igen, én azt akartam mondani, mutasd a fogadat. Jó, nem, te vagy Dracula. Jó, de Romance vagy te is. De egyébként most azzal indulunk a rádió egyen, Tami Impalával, csak a Bárányra néztem. DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
9: Egyébként.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambay Pécsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Wilhelminák, Dóriánok, Jónások, Szilárdák és Tódorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül ne nyögdössél, Skapinyec Péter és Lukács Lászlóné, Isten éltesse az ünnepelteket.
2: Ennyi volt?
3: Ilyen rövid volt?
1: Ennyi.
3: Nem mondod.
0: Csak ennyi, akkor viszont mindenféleképpen elmondanám, mert ugye látom, hogy a Junior mit fog betenni. Én ennek a dalnak, ami érkezik, annyira megörültem tegnap egyébként, ugye bár itt a fővárosban játszott a francia világsztár, hogy nagyon-nagyon
1: jó. Zenei hír, igen?
2: Igen, én még nem tudom elmondani, hogy ma csak hétfőn, hogy örültem neki, vagy nem, de egy biztos, hogy most játszom itt a Rádió Egyen. Jön Hugel, Millie és La Britney a folytatásban, Stay Sexy DJ Junior Remixben. Ez is benne van a Remix Packban, ami ma este 6 órakor került ki a DJ Junior Facebook csatornára, illetve az Instagramra. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Egyre jobb. Na most olyat mondtok, érted, hogy ez zene hír lesz.
1: Mondtok,
0: nem,
1: meg,
0: mondom. Oké. Andrea Bocelli megvan, ugye?
1: Persze.
0: Ez is zene hír lesz, mert ugye ő az egyik leghíresebb énekes. Szerintem, hogyha az angyalok tudnának énekelni, akkor valami ilyesmi lenne.
1: Ez van, ez
0: mindig így
1: főleg a felnőtt angyalok.
0: Igen, így
1: van. Gyerek angyaloknak
0: igen. Ja, hogy azok még mutálnak. Hát ezt honnan tudod? Na mindegy, megyünk tovább. Tehát Andrea Bocellivel, és ez egyébként a világtörténelem egyik legszebb szerelmes története, ami dalban megvan írva, a Caruso. Csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez még nincs benne a remix pakba, de majd eljön ennek is az ideje. Viszont most itt játszom a Rádió 1-en.
1: De tudod, miért lett Caruso? Mert ez valójában a...

0: Bárány Attila, Hamvai PG, én pedig DJ Junior vagyok, én mixelek ebben az órában.
1: Én ma is nagyon sietős vagyok, bár ugye már tegnap húga miatt siettem, ma pedig azért, mert le kell élnem Balatonfűszőre.
0: Itt se vagy.
1: Itt se vagyok egyébként, de nagyon gyorsan megyek, és egy csomó húgat fog játszani ma este Balatonfűszőn, és holnap este itt a

0: És persze, Jesus!
1: Én meg jövő héten megyek oda, ahol a Hamvai PG ma már ott van egyébként, és zárom majd a Balaton Bobos szezon, de ahol egyébként volt diszkosít is. Viszont az jutott eszembe, hogy a Day by Day-t is beleraktam ebbe a bizonyos remix csomagba, saját dalként, úgyhogy ez érkezik most itt a rádió, legyen az új DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rédesió, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai Pécsivel.
1: Vokál, tudod, mit akartam kérdezni?
0: Más
1: vokál.
0: Nem lesz. Múltkor hol? Írtál neki?
1: Vokál.
0: Azt mondja, hol? Hát nálunk,
2: mert már beszéltem is vele. Nem csak írtam.
0: Ez kamu, látom az arcodon.
1: És mit mondod?
0: Ez a nem is kamu.
2: Az, hogy megpróbálja elérni meg, mert jó van, ma érd már el, de azóta nem
1: érkeztem. De nem őt éred el, aki csinálja a vokált, hanem valakit elérsz, aki eléri azt, aki a vokált.
2: A vokál csinálás az két emberes. Van egy ember, aki rögzíti, ilyen értelemben ő csinálja. Viszont az énekesnő, na ő a nehezebbik eset.
1: Aha, igen. És tudjátok, miért beszélünk erről? Ez is egy zenei ér, mert hogy még várunk egy bizonyos vokált, hogy teljesen ki tudjuk adni a Sorry című dalmunkat. Egyelőre játsszuk itt a Rádió Egyen. Ez a diszkosító dala, a videoklipet is majd meg kell csinálni, ha meg lesz a vokál, de most meghallgatjuk.
0: Fantasztikus az adás, tele vagyunk

0: akkor viszont holnap este 8-tól újra diszkosít itt a Rádió 1-en, holnap pedig a lejátszóknál Hanvai PG, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, magamat ismétlem, egy biztos, hogy húzok innen Balaton Fűszőre, holnap pedig majd én játszok itt nektek a Rádió 1-en, szavaztok!
2: Én pedig búcsúzom egy zenei hírrel, a DJ Junior Remix Pack megjelent, és kim van a rajongói oldalamon, a Facebookon és az Instagramon, aki szeretné letölteni a nyári kedvenceket, amiket játszottam, azok most megtehetik, sőt a DJ-k innentől kezdve tudják játszani. Még egy zenei hír, hogy azért most itt nagyon belekezdtem. Tehát jön egy ilyen zenei crossover, bármit is jelentsen ez. Ebben van egyébként latin pop, van benne komoly zene, van benne rap minden. Rosalia, aki egy latin sztára az ének, aztán itt van Björk, aki igazi popstár, és Yves Tumon, aki viszont, ha jól tudom, egy Miami-ba élő rapper, és ez a közös daluk, a Bergen, ami szintén benne van a DJ Junior Remix Pakban, ami ma jelent meg. Ennek is DJ Junior Remixével búcsúzik a diszkosít itt a Rádió 1-en. Én azzal, hogy természetesen holnap este 8-kor újra jövünk majd. Szevasztok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul a szombati különkiadásunk. 4 DJ, 4 órányi mix, igazi parti hangulat, és nagyon sok újdonság vár rátok innentől. A Loving Arms a lemezjátszóknál az első etapban. Hello Andris, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok! Hypatonnal indulunk itt a World Is Mine Radio Show-ban, úgyhogy Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Coldplay és a Klax volt ennek a zenének az eredetije. Sam Felt és Rosalyn gondolták újra Hard Like Mine szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Hugel érkezik David Guettával, az a Hugel, aki tegnap járt nálunk Budapesten.
1: Így igaz, nagyon nagy nevek álltak itt össze, és ez érződik is a produktumon, mert tulajdonképpen én már első hallástól szerelmes vagyok ebbe a dalba. Júniusban hallottam először, de bízom benne nem utoljára, és nagyon sokszor fogjuk még itt a Rádió 1-en is hallgatni. A tegnapi Hugel buli emlékére szóljon tehát Hugel és David Guetta közöse a Shine, itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Energy nagy-nagy visszatérő slágere 2026-ban, ez volt a Bumble szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszóknál is egy nagyon cool zene érkezik most.
1: Engem még akárhogy is, de még mindig a nyárra emlékeztet. Mondjuk az a vicces, hogy ezt kb. Úgy ősz végéig szoktam mondani egy-egy zenére, amit nyáron valamelyik fesztiválon játszottam, vagy játszottunk. Hát ez is ilyen. Metaboy és Samsara Yala Brandon remixében, ami nagyon mély bass house alapú. Hát szerintem ez szerelem első hallásra vagy látásra. Mindegy, aki látja a hangokat, érti.
0: Szerintem sok házi buliban vannak már így a hallgatóink, hogy
1: látja a hangokat.
0: Láttad ezt a számot?
1: Nem rossz. Mindegy, ezt így biztos, hogy nem láttátok jönni ezt a kommentet, úgyhogy... Na, minden esetre Metaboy, Samsara, Yala, Brandon remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine.

0: Robin Schulz egyik friss megjelenése, Better Times, szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszóknál. Martin Garrix nagy-nagy slágere jön, az eredetie, ugye 2014-es.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek olyan örökzöld, akár Martin Garrix, vagy magas stílusú zenék, amiket nagyon sokáig fogunk játszani, mashupok formájában, akár eredetiben is megállná a helyét. Minden esetre ezzel tört be a köztudatban Martin Garrix, ez pedig az Animals egy érdekes remixben, ezzel

0: Itt a Rádió Egyesült Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Loving Arms indított be. Hol játszol még ma este, Andris?
1: Képzeld, Geri, én egy ilyen daytime bulit fogok lezárni, vagy tulajdonképpen a nyarat még, hát így szeptemberben, igen, már kicsit késő van, de minden esetre még egy daytime buliban veszek részt, még akkor is, hogyha egy kis könnyed kabátot fel kell venni, minden esetre nagyon szeretek a szabadlan lenni, még ősszel is, úgyhogy hát megyek Debrecenbe egy ilyen buliban.
0: De jó, Andris, jó daytime partizánst, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: Nálunk pedig gyors helycsere a lemezjátszóknál is jön, és New Week, úgyhogy maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show.

96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: mindenkinek itt a Word is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amelynek a második etapjában mindig Newvik mixel. Hello Newvik, induljunk el!
1: Hello ladies, szevasztok rádió egyesek, igazi kedvencek, Tame Impala, Boys Noize, Dracula, és ebből pedig szerintem az egyik legvagányabb verzió, amit Aurelius készített nekünk, úgyhogy szerintem egy kis funkival indulunk.

0: Rádió Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket és új előadókat is. Nyúlvik a lemezjátszói mögött, Gordó érkezik most, aki pár éve még Kernicsként dolgozott, és úgyis fantasztikus zenéket adott ki, viszont Gordó név alatt ez a zene zseni.
1: Egy kicsit provokatív, egy kicsit vagány, és azt gondolom, hogy minden benne valami a mostani fiatalságot jellemzi. A buli az a feeling, amire szerintem mindenki vágyik, hogy egyszerűen megőrüljön, esetleg lilára fesse a haját, fejét, bármiét. Loco Loco és Gordó, itt a Rádió 1-en.

0: én azt gondolom, hogy itt kezdődött el a sztori nálam. Győrbe megyek ma, képzeld el, úgyhogy a győri úgymond rezidenciámra van minden második, harmadik hónapban mostanában előfordulok, óriási táncolás lesz, aztán előtte azért még Kadafalvára benézek, úgyhogy lesz megint kilométer bőven.
1: Hajrá, engedünk is, jó bulit neked ma estére, ti pedig maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Show starts now. The world is mine.
1: Így van, innentől tehát Antonio Mixer. Hello mindenkinek, szia Anti!
2: Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri! Szerintem ennél jobb időt nem is lehet eltalálni. Better Times, Robin Schulz újdonsága. Na ezzel indítom itt a World is Mine Radio Show-ban a szettemet.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára, jó helyen vagytok. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Antónia lemezjátszói mögött Hypaton, Out My Head, ebből jövünk éppen kifelé, és egy újabb zseniális zenébe megyünk bele.
1: Szerintem annyira jellegzetes Dennis Edwards hangja, hogy ezt nem is kell bemutatni. 1984-ben jelent meg ez a dal, hivatalosan először egy picikét hozzányúltam, megtuningoltam. Na most ez szól Dennis Edwards és a Don't Look Any Further.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rosalén és a Heartlike Mine, na ezt a különlegességet is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszóknál, és egy vadi új Cube Guy zene jön.
1: Így van, a csapatot nem is nagyon kell szerintem mutogatni a klubokban, ugyanis ők egy ikonikus house duo, ketten vannak, két mondhatom azt, hogy két öreg nagy ágyú, de tényleg klubzenét gyártanak, és ezzel a dallal rukkoltak elő már most 2026 év végére. Szóval már is érkezik itt a World is Mine Radio Show-ban a The Cube Guys és a Feel So Good.

0: Ma estét, Zseni volt.
1: Megyek haza, iszom egy meleg kakaó. Tudjátok, elalvás előtt mindig segít egy meleg kakaó. Geri, remélem, te is csatlakozol.
0: Én megyek haza, és iszom valamit. Biztos, hogy kakaó,
1: és nem meleg.
0: Majd meglátjuk.
1: Mindegy, süsüve kocincs egyet.
0: Mindig. Köszi, Antika.
1: Sziasztok, Rádió Egyesek. Szia, Geri.
0: Itt most David Guetta újdonsága jön még hozzá Bibi Rexával. Ez a Sad Girls. Éjfél után pedig a Guest Mixben a lemezjátszóim mögött. Raiders. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey,

World is Mine Radio Show starts now. Elmúlt éjfél pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Rédez a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ő egy fiatal hazai szupertehetség. Egy saját zenével kezd, amit képzeljétek el, még Deadmau5 is játszott. Ez tehát Rédez és a Waiting Here For You.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk ilyenkor is, nálatok a Rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show, a heti guest mixünkben Rédez a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, ez ugyanis a Dune hatalmas slágere, 1995-ben jelent meg a legelső változata, ami pedig most érkezik belőle, az nem más, mint Argo remixe, Are You Ready to Fly? Csak a World is Mine Radio Showban itt a Rádió 1-en. Jó, hogy itt vagytok!

0: A Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért mára a World Is Mine Radio Show-ba. Rédez Guest Mix-e szólt az elmúlt egy órában, a legvégén ez Deadmau5 és Stevie Appleton közös zenéje volt, a Science, annak is egy Rédez remixe, ami kifejezetten egy remix versenyre készült. Mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, viszont az igazi mai slágerek, ahogy eddig maradnak továbbra is, most például az ezen a héten egy csomó európai országból arany lemezzel elárasztott Lojön, konkrétan ezért a dalért kapta a David Puentes-zel közös Golden Summerért, ezt indítom most, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, hát őket most nagyon sokat emlegetjük közösen, régi nagy cimborák, de nem ezért beszélünk róluk, hanem mert közösen készítettek egy elképesztően jó dalt. Ez a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig születésnapot ünnepel majd Sofia Reyes. Szeptember 25-én lesz 31 éves egészen pontosan. Hát sok boldogságot neki előre is, méghozzá egy olyan dallal, amiből kap jogdíjat. Mi ezzel köszöntjük fel. Jó viccet félretéve, óriási kedvenc, ez az igazi mai sláger. Sofia Reyes-től, Jason Derulo-tól, Dele Ghetto-tól az Undo Stress, amit már is indítok. Sofia,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.